Oh, megdui, nocski bahnas, oh, nasza dziska, dzisiaj nog dosza, bo to dziecko se dasz mogę bisa mago, pegam datom no nam deno nog dos, pegam datom deno nam deno nog dos, nog dosza, pago nocka, hattes, kejpse, ago nas, przy dziecko, że go gejś usup, bo szesk meg nisza, ma datom no bejk stałszab, kiedy go no jedzie dzisiaj, kiemego ott bekot sem láttam, de no, bekstem, no, bekstem, bekstem, sem, és ez egy szíjt teszem. Ó, te egy csinok szedeteges tebi, egy J. Silverhill szájk, nélk, mert szigobna. Harold J. Smith, hogy te egy a Six Nations Reserve. Basz, nélk, Brantford, Ontario, itt a gönnyics. Ó, min, nincs a sem láttam, de no, ne, a gejtse, egy szíjt teszem. Úgy iszi, ma zsid a Labrador, gaucsi, csagonzsga, stunestet. Egy kohanyag, jak gan skumicni a neskumónia. A genu jeste ki bo ci ujo, żeby ci bym bichi suć, jako hajpi ejcze, gada bym bichi suć. Udejda se Labrador, a go noce szynkadaż nunad siwiał, siwiut. A go ma gen neskumón, a go nżynji ki bo hujo, genu gniż go, żeby bich też mso, z go jon tu desiłaś, kima go n hiz go na do hudnignuż go, da hisi sześ, Tak, hogy sebb is egy nagy ínecs, gémeg, hújadzsi, bíjtázsnyi a social services, meg this justice, education and health, egy nagy újogában bíjtászlod. Gémeg a nisat sem, de tudom, de tudom, hogy a szűtsz, de szó, no, Cree Regional Authority, gémeg, hókó back to back, csak azt mondom. Ego gyögyi, gámszín húztáv, gyöngy kibagy, hajúgyni a miszkomunió. Hengyi, én te mert azt mondom, hízágy, hogy gémeg, nia, hogy stedzogajó. Kémeg új jöjjön, kémeg engi bá, nem tudsz egy tűnösen, de ezt is így zagan, vaskis gajcsi, hogy a Joanji, kémeg engi higi bá, dzsá, dítok, csak a nyoszke higen, ágön, kés, mi vatávgön, dzsá, ne a csámedátom dino, ne a medátom dino, csámedátom dino. Nis a csámedátom dino, bejksev gés, ez egy szűc tesz, un Romeo Szegnás, oda hídesz a MPG, de bó, így dost, mert a én is nem asszom, oda hídesz a csáudzom a hejtét, Egyen egy kibaga, én is tudom, hogy a hajjal bicibi, James Payne, hogy nevök ijó, ha góig, ahogy hagyom, hogy tabin, hogy a Natural Resource Critic, oda hídesz a NDP kibaga, a gedeit.

Ó, megmondját, hogy itt mentok zsíba, de nem, hogy egy is iskert. Ó, nos, hogy a pszkegye, aki hát ott akkor sügye, aki te bábcsi bástán, hogy egy hídesz, ahol megsúlok, hogy rápig. Ó, apce, hogy a csebe, és egy épsik, hogy a bábcsi bástán. Akkor meg egy lyukszkos, hogy kapta egy iskegye. Nyáj is, hogy most kitt ogan, hogy igen, hogy egy hídesz, hogy szibíts, hogy mindig igen, meg iszmén, hogy a nocsi, hogy a pszkegye, nem, no, percentes, nem, nem, hogy a cumocs. Akkor nyisvas, kettőkön egy dolgokon, vapcsa, hogy gidiokszkon. Nem no percentes, nem olyan, hogy zsádzomos, hogy kapta egy iskázsön, akkor dasszabb, tőkön egy dolgokon. Vagy egy dace LG Forgan, Amszkán, Nicskon, Laforskia, meg Fantás, nem no percentes, nem olyan, hogy zsádzomos, hogy kap. Amúgy, hogy dasszabb, nem percentes, nem olyan, hogy zsádzomos, hogy kap. Utákos, hogy egy ilyet pszkázsa. Nekod dasz, kettőkön egy dolgokon, ha vapcsa, gidiokszkon, nyisvas, kettőkön egy dolgokon, akkor jó, de itt ezt emettem, akkor kemel kell avatsz, kemel. Ó, nocsi, gyádú, tepszkáj, nem no prisztáncsás, hanem no gyádzó most. Nincs vasább tukon en dolgokon, vapcsák, itt jókszkon, nes, nyilvsább, itt tukon en dolgokon. Akkor ide hidesz, ahogy mondhatsz, imen, hogy meg látszik, itt jókszkon, hagó, nocsa. Múj, ott ott akkosítják, itt zmon, hak min, Kosan, kde to nem soud, bike shop, nítaš, kde to kde nedožgen, ho apce, že jí kyokskom. Nem de no present čas, no na no jazz mušný, no shop, kde to kde nedožgen. O svane piju, že bogu mesti s nígem, jak še bogu mo, ho go no še depska, že kde to mo, ne ne na, kde to kde nedožgen, ho apce, nem no present čas, no na no jazz mušný, shop, že to kde nedožgen. Udej, da se vás kejneš, kde mě nemeska, ho no še čeho tak, še, kde to mo. Akkor meg nyelj is, most kettő gondolom, hogy én ott se se jókszkos, nem tudom, prosztáncsás, nem tudom, hogy ez most úgy, hogy se bejegyek, ilyet, új bizet se kapta, hogy is igazán. Nyelj, kettő gondolom, hogy én mert hegy mi, akkor azt mondom, prosztáncsás, nem tudom, hogy ez most úgy, hogy kapta, hát oda, akkor se zsegje meg a mai, ha a gyi, apta, de pszkázsa, nyelj, nem tudom, kettő gondolom, hogy én apca, Csajukszkos, nem no percentes, nem olyan, hogy játsz most, akkor én dolgokon, milyen en elkettőkön. Akkor de hídes a szenitér Valdorgen, meg én ezt a két jókszkon, hogy játsz, hogy nem olyan, hogy játsz, hogy játsz, hogy játsz, hogy játsz, nem percentes, nem olyan, hogy játsz most, hogy kapta egy iskázsa. Akkor nem sop, hogy pitokon, akkor én dolgokon. Ott meg úgy hídes a Montreal egy tejet, hogy nosod, nem no percentes, nem olyan, hogy játsz most, hogy a molyák a hét Jag sebe jag jag. Ni sås jag nita skitugan en dojgen. Ho ap tja jag också skos nes nombor percent. Jag sna hona no jag smocho jag sebe jag jag. Ni snu ne jag sjab jag ptugan vi en dojgen.

0: Ó, megint Isten, de bácsimon, hogy a Permanent People's Tribunal is, én kedem, hogy az én osot már Montreal etegy, gyabem dostegy, egyébként ilyen kibagyabát, hogy vajó, ha én mit csinálják, a hatán, ha gadíj, gadíj speech, hogy a szkodmászú is csajt a residential school. Ó, meg ott a tribunal is, én kedem, hogy az így kibagy, hogy jó, ne andott szájtegy, kibagy, a kaglízkot csító dolgnó, dolgán, ott misztaszkem, csesszíts. Nishash teach chichan ji ji jani ganep stich hai kun yak chabato jago ka da jud nagnu chwe chas ko magnu ch residential school kemegin ji ga ni gan skichu ya hitan kemegin ji ta saite ch zagoya no mi get tao anu da hech mi get tao jin ji ki ba da that's a hech shoutsman shoutsmakan chao cha a bit si ji kem go da hech ai ko go da ye da cha Quebec ki a hot ka Canada Mog magot kiba hot Quebec Minister for Relations with First Nations and Inuit Ian Lafreniere guiadga hujananagit stad dan how a DSP adriadza goyo gima gotcha jen and dutz jad shin wat adagon ya dan JSP adza goyo gima go gani ganshki kuya Native Women's Shelter ut Montreal nakusit Hagon juji iba ka bok saite kya hek ni ga jag no ap tig no ich chana dot saite gnu ich sa ko yo ga ha cha ga da jin ji da cha z ma ken na cha sha bit si jon ji ke ma go da the base to just see much hagon ya ga ko jma ga no ta bu gen ho da chi ch dan ji psi da hagon ian la khan ya ich ji da ga no ta bu gen
1: Oh, Ian, here's enough for me. We want the feds there. It's not so much about the provincial. It's the federal government, right? They were the ones who, you know, caused more harm to Indigenous people through the residential schools. That's who we sent the indictment to.
0: We go against Ian, but I am here. Hagun jinji got child's mode that's a Ottawa na doim de chicote batch that miao jinji gibo he provinces kishin ga dignosh ga ha ga coach mo ji yo hagun jinji yo to ha ba ji ja sina chga ji shu bin bi tag no shu he hagun jma ji mishti ka ya ka coach ga ka ma ya ma ji ga hi yo ut ka ma ga ji ga tsu do ma ga no ish residential schools hagun jinji gibo wa de shamo de shga ni ya hi yo Ach, mag hogy igaz, hanuad szálzmal egyet. Mui eskénest is gátjú ittom, de bácsi, de soha többen gábbegni, de bet sim homagad, hogy ebben bítek nagy. Úgy én magad, kenigenepstic, a gondjunkigi bács, a hújtic, hogy a pukaskindzsiske egyet, de ne hagyj egy daszkonát, se egy gondnia hovajó. Ott Canada, hogyan kiba agagagviszkocsit, de abban, hogy jó helyte is csinálta. Egy ilyen megint genocide egészen, kedved, mi szagad, hogy hihe jó helyte, hogy gondja hihen, jó. Omin, de bájjamon, hogyan genocna de gampani, Acelor Metal, hogyan Masin hiza bid, bagamadatum den o million, hayagin ya kiba hagagwiskochigin optik. Jadi pisa da gagwiskochi to dekin ya da petsion. Nishin yohan ya tkawchin utsna do day that's the maybe some Quebec kia o da hita bashojin taicha Labrador. Ama go to company hagda mugan da jishwaben muchan ya gami yogami jitza goyo. O da ni beach. Kemagan ya gan ni mas ni mucha. Nemůže mi usio, hago níšat šam datum dno, naušab gejša, že si uctas um bíham níšat šam datum dno, níšno níšša. O magot kýba neganepštik oda Quebec's Mining Association, Emmanuel Toussaint, gujad ga išta guně ga ma Nji company cha banu hachu ya ki bahu ishwan agi amag ki kodekich ga di ishna guni cha haga haga ga ya guiski to di cha igni o david siuno
2: Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, non seulement pour respecter la réglementation, mais vraiment pour aller plus loin. On parle beaucoup d'acceptabilité sociale. Ben, ça fait partie de ce volet-là, là, de s'assurer d'être responsable, de respecter la réglementation qui est en cours. Mm-hmm. Et même pour la très grande majorité, c'est d'aller plus loin.
0: Oui, il y a quelque chose.

hogy Michigan-ben visszam a gudzsikán, én nem a bíhimedet a csiszkasz, de ugyan residential school gathering, csak tudik, nincs. Kér meg oda hidatsa, hogy a cesszibi hagó magadzsga. Nás, csinálj, tűzsítik, nincs, hogy a PMET Lithium Mine Project hagó nanocsinálod. A gudzsió a cesszibi újjó, gyóai hibbatták újjeg. Azok a némeitem higgyel kibaga, ahogy szájtom, ahogy andolj meg a zsát szájt, és kibazzak olyan. Én a segít szájtom meg. Kér meg a Danhavas jebicsitek nincs kiba, ne szíhentén, ha csehetótik nincs. Ha gósás, csehet a majakas esem, a moja, de igen is, pomodták nincs, ha góabicsion, ha gós már csehetúinál nincs. Hát mog, a tukcsázak a negyemeitem hinguin, kér meg maga új ütem zagon, jebics, csak bukszájták sznavak, a zsávíts sivajak. Itt tudom, csak a dolga van zsávíts sivajak, itt a gyíba zsácsim szkószíjak, kér meg itt a zsácsiba takszicska, hóan zsím. Oda egy deszázsik zsíspíta bina, hogy nem tudsz szájt maga, hogy szeszbi bulletin a Facebook page. Ahogy nem szinadom, hogy dejszpén, hogy csak tudok, hogy ott nem szinhigens. Mugodna zsíspíta bíjak, csak zsávapt meg. Kér meg az így sejjúcs, akkor csak se se a bíhújak. Nyelv zsískás, és bíjom nem a sebíts, mi csak fireplace. Kér csak zsíbna, akkor meg az se se a bíhújak, nem hirdes gúni bóna. Kér meg új buktájag, akkor nem hirdes bimbítáosan higgen soha, akkor csak az G-S-A-A-Q, csak se bíjás, akkor csak bambi hakot. Akkor nyelv soha, bet a gyiszkasz, de enne dobom bimdus tegyem, most már jól bízom. Kér meg, hogy így traditional annual power jet, de nos, nincs tanulnak adásra, bíhem nincs tanulnak, de nincs tanulnak, hogy szkosz, de most a vajjal viszom. Kér meg, csá mám újna nocs, akkor bejkstáut, hogy szkosz, de a pskó viszom, bíhem bejkstáusabb. Akkor de, hogy hídatsa, nincs tanulnak, de nincs tanulnak, és csá mám újak. Akkor jé, hítna nocs, akkor bíd meg, hogy is hovítom a dolgzódziak, annak a hát, but the IAN, that we're going to be in bed, my shishigwit, mad not.

Meg, új, nagy sikiba, nes, hogy is kezdjünk, és annak dasa betud, és kaszadás maga vissza, meg a pegam, de tam no, nem, de no, annak das, pegam, de tam, de no, nem, de no, annak das, annak dasa, meg a nocska, hát, és képse, akkor nes, és is kezd a gaga, és hosszú pocsás, meg nis, ám, de tam no, beg, stáusabb, kettő, no, hírt, egy isiket, kiemelgód, de begad sem láttam, de na, begistem, na, begistáv sabgés, ezért szílt teszem. Ó, te egy csinok szedetek este bíjegy, J. Silver Hill szájuk, nélk, mert szigobna, Harold J. Smith, hogy te a Six Nations Reserve, besegni a Brantford, Ontario, tök nincs. Ó, min nisza sem láttam, de na, na, a gécs ezért szílt teszem, hogy így szímes, de a Labrador gaucsi, csak gondzsgá, stón estet, hogy a hanyagiek ganszkomodj, nyen eszkomónia, a gondú este kibocsi, új ágyab csíben bíhiszod, gyak a hajpi egységet ebben bíhiszod, de ez a Labrador, hogy nocsa sinkedás, nonad szívjót, hogy meg ez eszkomón, hogy gondzsgá, hogy a hújó van, kenug nincs gondzsgá, bíhtes, mert szó az a gajon tud, ez szíves, kimeg a hészek annadó, hogy nekünk nincs gondzsgá, de ez is, és de a is sebesség nagy ínec, gé meg húja a gyíbben bíjtásni a social services, meg this, justice, education and health, hogy nem jó jogában bíjtászlod. Gé meg a nisat sem dátom döntő, nagy daskés ezt szült tesz, no, Cree Regional Authority, gé meg hóka back to back to jesszom. Ego gyögyik a kemszín húztába, gincs kibagja, hogy gyögyni a niszkomónia. Hincsi én temmel tesszín hízágya van, gyögyik meg nia, hogy stedzogaja. Ki meg új jöjjön, ki meg én kiba, nem tudsz szájtunk nosan, de ez szíci zagan, vaske zsgácsi, hogy ez a Joanji, ki meg én hígiba, a dítok, csak a nyoszke higem, hogy ne is mi volt, hogy én zsanyai, a csámi dátom, de no, a néjami dátom, de no, csámi dátom, de no. Nis a csámi dátom, no, beigsevgé, és ez egy szűc tesz, hogy Romeo Szegnás, hogy egy lesz a MPG, de bolyan, így dastam, hogy én is nem azt szó, hogy egy lesz a csáudzom a helytét. Egyébként egy kibaga, én is tudom, hogy a hajjal a BCB, James Payne, hogy nevök így, ha góig, ahogy hegen ott a bűnkani, Natural Resource Critic, hogy egy lesz a NDP kibaga, egy.